Jono Pótkívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió mindennap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áruló.

szeretek a török világba a mai adásában Erdem Bajaszitról, a hét szép ember zengő hangjáról beszélgetünk. A témával kapcsolatban dr. Jamil Dualcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Az irodalom nem csupán egy nemzet szép beszédre való képessége, hanem önmagára való emlékezésének egyik formája is. Azok az írók és költők, akik egy azon versben képesek összekapcsolni nyelvük mélységét, népük fájdalmát és civilizációnk lelkiismeretét. Ezért az időn túlmutató jelentőségre tesznek szert. Erdem Bajazit a török irodalom egyik ilyen alakja. Fontos kiinduló pont, hogy őt a hét szép ember zengőhangú költőjeként ismerjük. Az igazi kérdés azonban az, hogy meghalljuk el, mit mond ez a hang, milyen aggodalmakból született, és mit üzen számunkra napjainkban. Az 1939. december 18-án Marosban született Ádil Erdem Bajazit, világát Anatólia városi kultúrája és a természet tágas horizontja egyaránt formálta. Jogot kezdett tanulni, felsőfokú tanulmányait azonban 1971-ben az Ankarai Egyetem nyelv, történelem és földrajztudományi karának török nyelv és irodalom szakán fejezte be. Irodalomtanárként, könyvtárigazgatóként és különböző közszolgálati pozíciókban dolgozott. Életútja azt mutatja, hogy a könyvekkel való kapcsolata nem merült ki az írásban. Az olvasást, a tanítást és a kultúra szolgálatát is ugyanazon felelősség különböző részeinek tekintette. Bajazit történetében a barátság is különleges helyet foglalt el. Dzsahid Zarifoglu, Rasszim és Alaeddin Özdenőren, Mehmet Akif Inan, Nuri Pakdil és mások alkották azt az irodalmi közösséget, amely hét szép ember néven vált ismerté emlékezetünkben. Az elnevezés Zarifoglu azonos című művéből merít ihletet, és nem annyira egy közös kiáltványhoz kötődő irodalmi iskolát, mint inkább a barátság és a közös gondolkodás összetartozását fejezi ki. Erdem Bajazit ennek a közösségnek egyszerre volt költője, és a kiadói munkaterheit vállaló egyik meghatározó alakja is. Ezt az oldalát különösen fontos felidéznünk. Az irodalom története ugyanis nem csak a megírt művek története, hanem azoknak az erőfeszítéseknek is a története, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a művek eljussanak az olvasókhoz. Bajazit az Edebiát folyóirat alapítói közé tartozott. Az 1976-ban megjelenő Mavera folyóirat és az Akabeja Imlari kiadó irányítását is magára vállalta. Miközben saját verseit írta, azért is dolgozott, hogy egy egész irodalmi közeg fennmaradhasson. Éppen ezért a török irodalomhoz való hozzájárulását csupán megjelent könyveinek számával mérni hiányos értékelés lenne. Azonban mi teszi költészetét különlegessé? Bajazit az iszlám érzékenységet a modern török költészet kifejezési lehetőségeivel kapcsolta össze. Miközben Necip Fazil gondolatvilágából és Szezai Karakocs költészetéből merített, az ikincsujáné, vagyis a második új költészeti irányzat nyelvi törekvése iránt sem maradt közömbös. Hitét nem a mód formáinak ismételgetésével, hanem olyan megszólalásmóddal igyekezett kifejezni, amely korának emberét is elérhette. Művei ebből a szempontból erőteljes példái annak, hogy a gyökerekhez való hűség és az irodalmi megújulás keresése között nem szükségszerű az ellentét. Első verses kötete a Szebeb Ej, majd a Rizál Eler és a Gelecek Zamár Rizál Eszi, ennek a keresésnek a legfontosabb állomásai. A Rizál Eler elnyerte a Török Író Szövetség költészeti díját. Bajazit költészetében a kezdeti emelkedett és erőteljes hang idővel befelé forduló mélységet nyer. A lázadás mellé az ima, a társadalmi aggodalmak mellé pedig a halálról és a létezésről való elmélkedés kerül. Ha csupán néhány lelkesítő vers alapján ismerjük meg, szem elől tévesztjük ezt a fejlődést és költészetének csendesebb tartományait. A város, a természet és az ember közötti feszültség gondolkodásának egyik központi kérdése. Bajazit tiltakozása nem egyszerűen a város vagy az újdonság ellen irányul. Olyan életforma ellen emel szót, amely az ember tárgyá fokozza le, elszakítja a természettől és elszegényíti lelki világát. Ezért költészetében a hegy, a tenger és az égbolt nem csupán szép tájképet alkot, hanem elkíséri az embert az elveszített teljesség keresésében. Ma, amikor az ő verseire tekintünk, feltehetjük magunknak a kérdést. Miközben igyekszünk könnyebbé tenni az életet, nem hanyagoljuk el annak jelentését, hogy embernek lenni mit jelent. A szana, bana, vatanima, őke, minin, szanlarina, dáir, rollad, rólam, hazámról és országom embereiről című verse fontos kulcs Bajazit hazájához fűződő kapcsolatának megértéséhez. A költő személyes érzéseit nem választja el országának lakói életétől. Egy anya fájdalmát, aki elveszíti gyermekét, saját belső világán keresztül szólaltatja meg. Én ebben a megközelítésben azt látom, hogy a
a szeretet az ember iránti felelősséggel válik teljessé. Hazánkat szeretni annyit jelent, hogy észreveszük az embereit, meghalljuk fájdalmaikat, és nem maradunk közömbösek magányukkal szemben. Bajazit költészetének zengő hangja mögött éppen ilyen finom és érzékeny együttérzés rejlik. Mindez ráadásul nem száraz intelmekkel, hanem magának a költészetnek az erejével valósítja meg. Az olyan hétköznapi elemek, mint a levél, a vonat, az ablak vagy a kert nyelvében az ember belső világát feltáró jelképek kívánnak. Az ismétlődő bilirim, vagyis tudom szó, nem egy távolra szemlélődő megfigyelő hangját, hanem olyan emberét szólaltatja meg, aki maga is részese annak az életnek, amelyről beszél. A személyes szomorúság és az anyák fájdalmának találkozása kitágítja a vers horizontját. A török nyelv számára itt nem csupán az jelent értéket, hogy egy új gondolat fogalmazódik meg, hanem az is, hogy ismerő szavakkal képes mély és megrendítő közelséget teremteni. Bajazit irodalmi jelentőségét értékelve ezért gondolatai mellett a szavak közötti mesteri kapcsolatra is figyelnünk kell. Művészetének maradóságát az adja, hogy a gondolatot érzésé, az érzés pedig közös lelkiismeretté alakítja. Érdeklődése nem áll meg Türkiye határainál. Az 1981-ben Iránban, Pakisztánba, Indiába és Afganisztánba tett utazásának élményeit az Ipek Jolundan Afganisztána, azaz a Sejemúttól Afganisztánig című művében gyűjtötte össze. A háború sújtotta Afganisztán felé forduló figyelme, olyan érzékenységről tanúskodik, amely nem elégedett meg azzal, hogy távolról szemléli az iszlám világot, megrázó eseményeket. Költészetében is megjelenő imperializmus ellenségessége összekapcsolódik az ember hitének és méltóságának védelmével. Így Anatóliából táplálkozó tekintete más földrajzi térségek fájdalmai felé is megnyílik. Bajazit 1987 és 1991 között Karamanmarás országgyűlési képviselője is volt. 2008. július 5-én hunyt el. Amikor azonban ráemlékezünk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy felsoroljuk tisztségeit és feladatait. Valódi örökségét azt jelenti, amivel gazdagította a török nyelv kifejező erejét, az irodalmi barátságok, amelyeket ápolt, valamint költészete, amely az embert anyagi szükségleteinél sokkal nagyobb lényként értelmezte. A kultúra védelme azt is megköveteli, hogy népünk kiemelkedő alakjait ne szűk kategóriákba zárva, hanem teljes jelentőségükben értsük meg. Erdem Bajazit iszlám gondolatvilágával és sajátos művészi szemléletével a török irodalom közös gazdagságának része. Olvasása nemzeti emlékezetünk egyik fontos áramlatának megismerését jelenti. A kulturális folytonosság nem pusztán azzal biztosítható, hogy dicsérjük a múlt nagy alakjait, hanem azzal, hogy élő kapcsolatot teremtünk művejük és az új nemzedékek között. Ezért a fiatalokat nem csak Bajazit nevével, hanem költészetének egészével kell megismertetnünk. Legyen témája egy tanórának, egy olvasókörnek vagy egy családi beszélgetésnek. Költészetében a tiltakozást és az imát együtt kell meghallanunk, hiszen a hét szép ember öröksége nem csupán egy falra akasztható fényképből áll. Olyan közösséget jelent, amely olvasásra, gondolkodásra és felelősségvállalásra hív. Erdem Bajazit emlékét úgy tartjuk életben,

ha ezt a hívást tovább visszük a török nyelv jövőjébe. Kedves hallgatóink, dr. Jamil Doácsi Beg nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallgatták. A jövő héten ismét egy fontos török személyiséggel jelentkezünk.

Önök is azok közé tartoznak, akik reggel, amint kinyitják a szemüket, már rohannak is a kávéfőzőhöz. Nos, akkor ez a podcast pont önöknek szól. Vajon mi történik a szervezetünkkel, ha túlzásba visszük a kávéfogyasztást? Naponta hány bögre számít túl soknak? A karamellás, tejszínes, instant kávék valóban kávénak számítanak? Ez az epizód főként azoknak szól, akik reggel, amint kinyitják a szemüket, már a kávéfőző felé veszik az irányt. Akik a sűrű munkatempó közepette újra és újra megtöltik a csészéjüket, és akiknek a nap elképzelhetetlen koffein nélkül. A kávé manapság sokak számára már nem egyszerű szokás, hanem szinte egyfajta rituálé. Egyre gyakrabban merül fel azonban a kérdés, hogyan hat a szervezetre a túlzott kávéfogyasztás? Ma ennek a kérdésnek járunk utána egy szakértő segítségével. Dr. Szezin Doan Csakér, a professzor Dr. Jamil Tascsioló Városi Kórház endokrinológiai és anyagcserebetegségi klinikájának szakorvosa, a TRT-nek adott interjút a kávéfogyasztással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről. Először is, tisztázzunk valamit. Kávé önmagában nem káros ital. Megfelelő mennyiségben és megfelelő módon fogyasztva fontos egészségügyi előnyökkel is járhat. A meghatározó tényező a mennyiség, a fogyasztás módja és az adott személy általános egészségi állapota. Vajon miért érezzük magunkat ennyire ébernek a kávétól? A kávé alapvető hatása a benne található koffeinből ered. A koffein átmenetileg gátolja az agyban a fáradtság érzet kialakulásáért felelős adenozin receptorokat. Ezért érezzük magunkat éberebbnek, energikusabbnak és koncentráltabbnak. Azonban itt egy fontos dolgot meg kell említeni. Dr. Csakör figyelmeztetése egyértelmű ezzel kapcsolatban. A koffein nem szünteti meg a valódi fáradtságot, csak egy időre elhalasztja azt. Ha azt tapasztalja, hogy a nap folyamán egyre több kávéra van szüksége, ennek hátterében több esetben az elégtelen alvás, a krónikus stressz vagy éppen a rendszertelen táplálkozás áll. Folyamatos kávéiség néha a szervezet fontos figyelmeztető jelzése lehet. Nézzük meg, mit mond a tudomány a kávéról. Az elmúlt évek kutatásai meglehetősen figyelemreméltó eredményeket mutatnak. Egy 2025-ben közzétett átfogó áttekintés szerint napi 3-5 csésze kávé fogyasztása alacsonyabb kockázattal hozható összefüggésbe a szív- és érrendszeri betegségek, a kettes típusú cukorbetegség, a stroke, a kognitív hanyatlás és bizonyos daganat típusok tekintetében. Sőt, van még egy figyelemreméltó eredmény. A rendszeres, de mértékletes kávéfogyasztóknál hosszabb élettartam lehetőség is megfigyelhető. Dr. Csakör anyagcsere szempontból is értékes képet vázol fel. A kávéban található klorogénsavak és több száz bioaktív vegyület csökkenthetik a gyulladást, kedvezőbb hatást gyakorolhatnak az oxidatív stresszre és támogathatják az inzulin érzékenységet. Az agy egészsége szempontjából is biztató a kép. Egyes kutatások szerint napi 2-3 csésze koffein tartalmú kávé csökkentheti a demencia kockázatát, és lassíthatja a kognitív hanyatlást. Úgy gondolják, hogy a kávéban található antioxidánsok és polifenolok az erek egészségére, az oxidatív stresszre és a gyulladásos folyamatokra gyakorolt kedvező hatásuk révén támogatják az agyműködést. Most nézzük meg, mi a helyzet a tejes, karamellás, tejszínes és szirupos kávékkal. Dr. Csakir itt egy nagyon fontos különbségre hívja fel a figyelmet. A fentebb említett tudományos kutatások általában a naturkávéra vonatkoznak. A filterkávé, a török kávé és más cukor- és adalékanyagmentes italokra. A boltokban széles körben kapható készideg kávék, a cukrozott vaníliás vagy karamellás italok azonban teljesen más kategóriába tartoznak. Ezek a termékek ugyanis jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot, kalóriát és mesterséges aromát tartalmazhatnak, különösen az inzulin rezisztenciával, elhízással vagy metabolikus szindróma kockázatával élőknek, ezeknek az italoknak a gyakori fogyasztása kedvezőtlen. Következményekkel járhat az anyagcsere egészségével.

0: végére nézve, vagyis röviden, a kávé és a kávista nem ugyanaz. Vajon naponta hány csésze számít túl soknak? Orvosunk szerint az egészséges felnőtteknél a napi körülbelül 400 mg koffein, vagyis átlagosan 3-4 csésze kávé biztonságosnak tekinthető. Az ennél nagyobb mennyiség egyeseknél szívdobogás érzést, szorongást, gyomorpanaszokat, vérnyomás ingadozást és alvászavarokat okozhat. Az időzítés legalább annyira fontos, mint a mennyiség. Újabb kutatások szerint a reggeli órákban fogyasztott kávé kedvezőbb eredményekkel hozható összefüggésbe a szív- és érrendszeri egészség szempontjából, mint a nap későbbi szakaszában elfogyasztott kávé. Különösen akkor lehet hasznos a kávéfogyasztást a reggeli órákra korlátozni, ha alvás problémákkal küzdenek. Végezetül dr. Csakirki hangsúlyozta a következő csoportoknak, nagyobb körültekintéssel kell fogyasztaniuk a kávét. A szívritmus zavarral, a magas vérnyomással, gyomorbetegséggel, szorongászavarral vagy csontritkulással élőknek. A várandósok számára pedig egyértelmű az ajánlás. A napi koffein bevitel maradjon 200 mg alatt. Összefoglalva tehát, a kávé megfelelő mennyiségben és megfelelő módon fogyasztva kifejezetten jótékony ital lehet. Ahogy minden jó dolog esetében, itt is a mérték a legfontosabb. Önök naponta mennyi kávét fogyasztanak és hogyan?
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Туркијеи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиосо.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
3: Гитлеяр Туркияның Тети радиосы.
1: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
8: Эдо Ифонитис Туркия.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Kedi şalgıtı yink atörük radyomu görneye ve odaşı meyet minden nav ogeri döserind tisen harum uğratu tisen harum uğra harmincik haladnak végetirdi. Legközelebb honnap, magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.